hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Living tapas. You are like a burning arrow.

0: Ez volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, a kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát. Bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köbel Anita kormányszóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alapforrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke, az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, az eszes italok, dohányáruk mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent, az elemzők meglepetésként értékelték az adatokat, felhívták a figyelmet továbbá, hogy az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. Újabb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadott el az amerikai szenátus. A törvény lehetővé teszi, hogy Washington akár 100%-os vámmal büntesse az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat. Így az európai piacra is hatással lehet. Emellett a jogszabály az Irán elleni szankciók kiterjesztésére is felhatalmazza az elnököt. A végszavazást szeptemberben tartják a képviselőházban. Az ukrán elnök megköszönte a felsőházi jóváhagyást. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a schengeni egyezmény helyreállítására. Idehaza folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket. Zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

these things, God.

0: Jazznapló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. A Kijev megyei Brovari járásban a hét közepén egy vasútállomáson 8 ember meghalt egy orosz rakéta becsapódása miatt. Az amerikai kormány $1 milliárd támogatja a tegnap hivatalba lépett kolumbiai elnököt és kabinetjét. Abelardo de la Espriella a biztonság fenntartására és a közös célok elérésére kapja a jelentős amerikai segítséget. A politikai tapasztalat nélkül hivatalba lépett új jobboldali elnök beiktatásán azt ígérte, hogy határozottan fellép a bűnözés visszaszorítása, valamint az ország gazdaságának újjáélesztése érdekében. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tényellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóból az Észak-Afrikában fekvő spanyol város Ceuta területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Közülük több mint 70-en életüket vesztették. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részén a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek. 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart, Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el. Lezárták a kikötőket, a Ningprói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun holnap este éri el a kínai partokat. Itthon folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozhat a felhőzet. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kis Jarrett megkerülhetetlen alakja zeneszerzőként és előadóként a 20. század jazz történetének. Rengeteg korszaka volt, a free muzsikától a standardekig, kitűnően játszik különböző hangszereken, elképesztő nyitott zeneisége van, amellett, hogy nekem van egy ilyen kötöttségem is, vagy kötődésem hozzá, természetesen ő is Charles Lloyd zenekarában játszott, én is játszom Charles Lloyd zenekarában, tehát nekünk van még egy ilyen közös pontunk is. Gyermekkorom óta hallgatom a Jarrett játékot, és egyszerűen lenyűgöz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Olá Dezső, jazz zongoraművész, zeneszerző. Én Esztergályos Máté vagyok. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Akkor kezdjük egy ilyen nagyon gyors gondolatkísérlettel, vagy játékkal, ha csak annyit mondok, hogy Szakcsi Lakatos Béla, mi az első, ami beugrik?
2: Kreativitás, bátorság, ez a két dolog azonnal. Én egy nagyon szerencsés helyzetben találkozhattam először Béla bácsival. Édesapám a méltán világhírű Boros Lajos zenekarában játszott a Margit kertétteremben, és amikor elindult nálam ez az őrület, hogy hát ilyenkor az ember tulajdonképpen csak úgy össze-vissza játszik. Klasszikus összhangzatomból tud sok mindent, és úgy gondolja, hogy megpróbálja megváltani a világot. És mivel rengetegszer különböző nemzetközi művészekkel, vagy akár csak barátokkal Béla bácsi ellátogatott meghallgatni Lajos bácsi játékát, így édesapámmal jól ismerték egymást, és az egyik alkalommal megkérte őt, hogy hallgassa meg, hogy mit művel ez a gyerek, és hogyha lehet, akkor tereld őt vissza a jó irányba, vagy egyáltalán lássuk meg, hogy mi történik. Én így kerültem kapcsolatba Béla bácsival, egy pár alkalommal vehettem tőle magánórákat, majd aztán Cséki Kálmán és Olá Kálmán irányítása mellett tulajdonképpen elindult az én egyetemi felkészítésem a jazz tanszakra, és 19. születésnapomat már a jazz tanszakon ünnepeltem. És visszatérve, tehát ez egy sikeres első felvételi volt, ugye sokszor a színművészeti vagy a zeneakadémia kapcsán szokták azt mondani, hogy nagyon sokat gyára sikerül. Én nagyon hálás és kivételes, szerencsés áldott állapotnak köszönhetően elsőre bekerültem. És visszatérve még Béla bácsira, hogy tényleg az ő egész életpályáját a megújulás, a nyitottság, a bátorság, a kreativitás, és hát nagyon sokan fiatalok megtanultuk tőle azt, hogy tehát rengetegszer láttuk őt, hogy különböző könyvtárakból jön ki, vagy kotta van nála, vagy éppen arról mesél hihetetlen elánnal, hogy ő éppen mit hallgat. Tehát ő nem egy olyan ember volt, aki meg tudott elégedni azzal, amit tud, hanem egy állandó gyermeki érdeklődéssel nyúlt a zenéhez. Személyesen sajnos nem ismerem, de szerintem a világon talán egy ennyire befolyásos zongorista van még, a Herbie Hancock.
1: Említetted, hogy bátorság. Ez miben rejlett nála? Vagy akár esetleg általánosabban véve a zongoraművész, a jazz zongoraművész szférában ezt hogyan értelmezendő?
2: Ő nem követte az általános koncepciókat. Tehát ha mondjuk az volt éppen az idézőjelben korszellem vagy divat, hogy mondjuk standardeket játszunk, akkor ő bármikor kész volt új zenei utazások miatt mondjuk jazzrockot játszani. Amikor mondjuk, nem tudom, egy valamilyen másik dolog volt, esetleg mondjuk így, hogy divatosabb, akkor megteremtette ezt az ilyen modern gypsy jazzt, és megjelent a Nadara című lemez, és egyik ámulatból a másikba estünk. Ő folyamatos útkeresésben volt, úgyhogy mindig úton volt.

0: Neked mikor lett egyértelmű, hogy a zongora lesz a hangszered?
1: Én klarinétos szerettem volna lenni, ezt nagyon sok interjúban elmondtam. A szüleim akkoriban úgy gondolták, én egy zenész családból jövök. Általában Magyarországon élő muzsikus romák közösségében itt a rendszerváltás után volt egy olyan gondolkodás a szülők tekintetében, hogy valószínűleg a cigányzene, ez a kávéházi cigányzene lehet, hogy annyira nem fog működni, és milyen jó lenne, ha a gyermekeink nem csak a Rajkó zenekart végeznék el, vagy aztán érettségiznének, hanem milyen jó lenne, hogyha a zeneakadémiára is járnának, és művész emberek lennének. És én azt gondolom, hogy több zenés családban volt egy ilyen vonzódás a zongora iránt. Hiszen cimbalom, nagybőgő, klarnét, brácsa, hegedű, tulajdonképpen ugyanolyan tartozéka volt egy lakásnak, mint a kanál meg a kés. Tehát volt otthon hangszer, de zongora nem. És akkor elindult, gondolom, egy ilyen vágyakozás, hogy a zongora, mint a polgáros

0: Hanem klarinétos?
1: Igen.
0: És akkor végül mi lett, ami?
1: Az, hogy addigra, mire már úgy viszonylag értelmezhető módon tudtam játszani a hangszeren, addigra bele is szerettem. Hozzáteszem, ezt az ilyen fafúvós hangzás által inspirált gondolkodásom, ez megmaradt, úgyhogy ugye az Olá Dezső szeptetben is egy ilyen nádas fafúvós hangzás használtam. Én azt gondolom, hogy talán az első hangszerek között, aminek úgy elkezdtem megismerni, hogy hogyan működik, hogyan írunk rá, mikor hangszerelünk, ennek van egy ilyen terminus technicus, az talán a klarinét volt. Egyébként érdekes, mert ugye nagyapám ő hegedült, de hát én soha nem tanultam hegedülni, és amikor először elkezdtem vonós négyesre írni, akkor a zeneiskolában egyszerűen, ahol dolgozom és tanítok, kölcsönvettem egy ilyen pici gyerekeknek való hegedűt, és néztem, mint borjú az új kapura, hogy mi a jó Isten ez ezen, se nád nincs, se billentyű nincs rajta, fújni se kell, egyáltalán hogyan működik egy ilyen, és az nekem azért furcsán volt.

0: Édesapád viszont klarinétozott.
1: Édesapám a tulajdonképpen minden szerénytelenséggel együtt állíthatom, hogy ő Magyarország egyik meghatározó kávéházi cigányzenei alkotója a klarnét hangszerén belül. Egy hihetetlenül nagy alázattal és zene iránti szeretettel megáldott ember, és ő kávéházi cigányzenével foglalkozik, játszik a Száztagú cigányzenekarban, de tudom én, egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt játszott a Szentpéteri Csillával is, sőt, ő annyira vagány, ő sokkal modern.

0: nem bintén, ő még a Majkával is játszott, szóval sokszor néha a kollégáim vicceltek is ezzel velem, hogy te nem is vagy annyira modern Dezső, mert apád még a Majkával is játszik.
1: Nem volt az egy nehéz pillanat, amikor pont ezen apai vagy családi hagyomány miatt, ugye, hogy a klarinét lényegileg öröklődött volna nálad, de megtapasztaltad, hogy egyébként fantasztikusan játszol és értesz a zongorához, elhagyni vagy elvágni ezt a szálat pusztán azért, mert sokkal jobban ment a zongora.
0: Alapvetően a zongorával azt gondolom, hogy egy zene van, aminek rettenetesen szűk a mesdjéje, amit talán stílusosan vagy jól lehet játszani, ugye ez a magyarországi kávéházi cigányzene. Ugye ezt a hagyományt én magam nem folytattam a családunkban, ennek lelkes hallgatója vagyok, nagyon szeretem ezt a zenét, de engem egészen pici koromtól kezdve nagyon érdekelt az improvizáció. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert a klarnét szerepe is a cigányzenekarban egyfajta díszítő variációkat, ugye, tehát improvizációkat előcsalogató, elő létrehozó hangszer. Úgyhogy így abszolút nem bánom ezt a dolgot.
1: De ha jól tudom, akkor azért a klasszikus zene megjelent már ott 10 éves korodban is, és a zongora kapcsán is, tehát hogy ott azért bejött egyfajta újabb ilyen csábítás, ha lehet így mondani.
0: Én 16 és fél, 17 éves koromig egyáltalán nem tudtam, hogy pontosan mi lesz velem. Azt tudtam, hogy zenész szeretnék lenni. Ami, ahogyan láttam a körülöttem lévő zenészekből és a tapasztalatokból, hogy az egy nehéz hivatás, hiszen a zenésznek kamarazenében, a tanulás iránti alázatban, különböző produkciókban meg kell állnia a helyét, de azt nem tudtam, hogy milyen műfajban, egyszerűen csak tanultam és vártam, és abban az időszakban még egy ilyen francia adó, ami abszolút zenekultúrával és tánc felvételek bemutatásával foglalkozott, ott hallottam Jarrett játékát, és akkor úgy elkezdett engem ez így érdekelni, ez a jazz zene.

0: Említetted már Herbie Hancockot, ő volt még nagy idol.
1: Igen. Én az elején rengeteg Jarrettet hallgattam, aztán most már nagyon régóta nagyon-nagyon-nagyon sok Herbie Hancockot hallgatok. Nekem nagyon tetszik az ő zenéhez való hozzáállása, a tanításhoz való hozzáállása, a zeneszerzéshez, a kamarazenéhez való hozzáállása. Tehát ugye a pillanat tisztelete, a pillanatban való alkotás, a harmónia, megfogások, azoknak a kreatív kezelése. Szóval én azt gondolom, hogy sokunknak nagyon-nagyon erős útmutatás az, ahogyan ő alapvetően a zenei szövetekhez nyúl.
0: Visszatérek egy picit egy már említett kifejezéshez. Véleményed szerint az említett művészek is bátor zenészek?
1: Természetesen.
0: Ez kell ahhoz, hogy valaki nagyjá váljon?
1: A kreativitás és az, hogy valaki szeretné megmutatni, hogy egy milyen aspektusból látja a világot, az mindig fontos, tehát a közlés. Ugye, ha valaki esetleg nem eléggé extrovertált, mert akármennyire is itt szépíthetjük a dolgot, ez szükséges ehhez a hivatáshoz, akkor lehet, hogy inkább szerző lesz. És aki meg egy kicsit jobban meg tudja magát mutatni, ő játszik is színpadon. Nálam ez egy ilyen örök körforgás. Amikor több zenét írok, akkor nagyon szeretnék csak úgy improvizálni és élni a színpadon. Aztán, amikor már kiéltem magam a színpadon, akkor minden este ülök egy papír mellett, és azon gondolkodok, hogy lehetne valami jót csinálni, tehát valami jó zenei kontextust létrehozni.
0: Tanárként, ezt nyilván te pontosan tudod, lehet egyáltalán valakit picit nyitni a színpadi játék élvezete felé, hogyha egyébként befelé forduló karakter?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Minden egyes tanulásban ugye az a fontos, hogy a gyerek milyen sikerélményt él meg. És én ezt a saját gyerekeimnél is látom, ez egy nagyon nehéz út, de ha valaki pozitív megerősítést kap, szerintem az improvizáció és a jazz nagyon hasonlít a beszéd tanuláshoz és a nyelvhez. Ha egy gyerek nagyon bátran odajön és azt mondja, hogy apa, tudom, gudya, akkor megdicsérjük és azt mondjuk neki, hogy ez az, csak azt úgy mondjuk, hogy kutya. De előtte nagyon megdicsértük, hogy te milyen ügyes vagy, tehát adtunk neki egy pozitív visszacsatolást arra, hogy ő továbbra is próbálkozzon. És azt gondolom, hogy bizonyos százalékot azért bőven előre lehet hozni egy kicsit introvertáltabb gyereknél.
0: Ez milyen érdekes, hogy hány ilyen nagy művészről nem derül ki vajon soha, hogy nagy művész, akit például rossz tanárok keze közé kerül, és egy ilyen zenei értelemben vett megszólalás után nem megdicsérik, hanem inkább eltántorítják.
1: Én azt gondolom, hogy a pedagógia egyik legfontosabb alapelve az, hogy miután meghallgattuk, hogy a gyerek a mai napon mit hozott nekünk, kötelességünk elmondani, hogy mi az, ami jó. Csak aztán lehet arról beszélgetni, hogy mind lehetne javítani. Tehát, ugye, hogyha az ember elmegy venni egy öltönyt, és picit pocakos, ha arról beszél az eladó 20 percen keresztül, hogy rá egy méret sem lesz jó, hogy fog eladni egy ruhát? Tehát én hogyan fogom a zene szeretetét, ennek a művelését, az alázatot, a kamarazenét, az egymásra utaltságot megtanítani egy gyereknek, ha folyamatosan arról beszélek, hogy mit csinál rosszul?
0: Mikor vagy szigorú egy ilyen tanítási folyamatban?
1: Nincs szükségem rá, hogy szigorú legyek. Mivel én nagyon erősen mutatom, az egész jellememben nagyon benne van az, hogy nekem nagyon fontos a zene, és hogy mi azért foglalkozunk itt ezzel, mert én ezt szeretem. És innentől kezdve nincs arra szükségem, hogy én bármilyen. Általában az szokott lenni, hogy az egy jó dolog, ha megtanítod a növendékedet gyakorolni. És akkor ő tudja, hogy mit kell csinálni otthon, és ha nem is csinált annyit, de legalább a felének a felét megcsinálta 100%-ra, és azzal én már tudok dolgozni aztán az órán.

0: Visszakanyarodva a te zenei pályádhoz, mi volt az első formáció, amiben színpadra léptél, vagy ha fel tudod idézni esetleg ezt az első alkalmat is?
1: Tökéletesen tudom, mert a jazz tanszakonra én úgy kerültem be, hogy ugye ritmus szekcióval nem volt felvételi, szólóban kellett játszani, és én abban az időszakban még nem játszottam soha bőgőssel meg dobossal. Viszont zenekari gyakorlat beosztás volt, és akkor beosztottak egy zenekarba. Ugye ott nagyon sokan ismerték egymást, nem első felvételizők voltak már, együtt tanultak már jazz konzervatóriumban, tehát én ott egy ilyen, idézőjelben egy ilyen meglepetés ember voltam a felvételin, és elég hamar egymás mellé csapódtunk a Drapos Gergővel, aki most én, ahogy látom, rendszerint inkább nagyon sok pop zenekari dologban játszik, és a Mihalik Ábellel. És akkor így mondtam nekik, hogy srácok, kéne gyakorolni, meg úgy játszani, játszunk majd mi veled. Úgy hallottak, hogy ott gyakoroltam. És akkor én ott elkezdtem sertepertélni a Zeneakadémián a körein belül, és kiderült, hogy lesz gólyabálunk, és hogy ott milyen jó lenne, hogyha a klasszikus és a jazz zene között így bontanánk a falat. Azt hiszem, ez is volt ezeknek az alkalmaknak a neve, hogy falbontó alkalmak talán. És Kovács Tamás szervezte ezt, ő volt az akkori hallgatói önkormányzat elnöke a Zeneakadémián, hogy én a saját gólyabálomon léptem fel először, aztán a Merlin Színházban egy valamilyen kapcsolatokon keresztül egy belépőjegyes koncertet adtunk, ott írták el életemben először a nevemet, Olás Dezső trión. Te gondolták, kéne még bele valami zsé? Még nem elég. Ott játszottunk, és erre nagyon büszke vagyok, hogy Kovács Tomi nagy bizalmat szavazott nekünk, és akkor indultak el a hangulatkoncertek a MÜPÁ-ban, és mi a folyosón játszottunk, a Nemzeti Hangverseny terem előtt, de hát kint volt egy Stanway D. Meg nagyon jó dob, meg erősítő, és édesapám, édesanyám, mindenki telekürtölte vele a világot a Lehel piactól Káposztás megyerik, hogy én ott fogok játszani a MÜPÁ-ban, emiatt nagyon sokan el is jöttek, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy tartottunk ott egy ilyen harmadik bemutatkozó koncertet, és most már itt ülök azóta.

0: És ezek olyan szempontból meghatározó élmények voltak a te pályádon, hogy az élő zenélésnek a milliója, vagy ennek az egész hangulata az ott azon nyomban megragadott, és azt mondtad, hogy ez az én utam?
1: Az a helyzet, hogy ezt a jazzzenét, ezt szerintem mindenki jól tudja, hogy ezt nem a pénzért csináljuk. És az a helyzet, hogy én amikor életemben először meghallottam még akkor a működő Jazz Gardenben Pecek Lakatos Géza bácsit, ahogy ott játszott a Lápcin Ride és hozta a swinget, akkor már foglalkoztam azért ezzel a zenével, de eldöntöttem, hogy nem akarok nagyon más csinálni. Ez egy döntés kérdése, ez egy ilyen, fogalmazunk úgy, hogy ez egy fogaskerék, ami abban a pillanatban rossz helyre fordul, és a mai napig az a helyzet, hogy a Pecek Lakatos Andrissal együtt játszunk, hát szerintem most már lassan 20 éve Olá Péterrel együtt játszom, minimum 13 éve, aztán ugye az Erdő Zolival, a Targergővel, és akkor itt most beleestem abba a problémába, hogy mindenkit fel kéne sorolnom, akivel minimum 10 éve játszom együtt, a Bágyi Balázsral, a Szoszó Lakatos Sanyival, és nekem valóban nagyon fontos ez a zene, de hát ez a világ legjobb bulija, ez a zene.
0: Hát igen, csak említetted, hogy azért vannak nehézségek is ilyen szempontból, hogy ugye a jazzzenélés, a megélhetés, az, hogy ez egy lehet-e egy jövedelmező karrier, mellette pedig említed ezt a fantasztikus kifejezést, hogy ez egy nagyon jó buli, ami egyébként nagyon sok ember életéből hiányzik, egy ilyen közösség, egy ilyen összetartó erő, egy létrehozni valamit a színpadon, élő zene, hát eleve már a hangszer ismeretet most lehetne sorolni.
1: Magyarországon jazzzenészként úgy lehet jelen lenni, és ott maradni, hogyha, hát jó, van egy áttényező, ha az ember egy nagyon gazdag családba születik. Általában az én köreimben ez nem jellemző. A második az az, hogyha legalább öt lábon áll. Az egy nagy szerencse, hogy a jazzzene műfajából lehet diplomát szerezni, köszönhetően Gonda Jánosnak. Így ugye lehet tanítani ezt a műfajt. Na, itt is ügyesnek kell lenni, mert azért ide is be kell vonzani a gyerekeket, de ez egy létező út. Én jó magam időről időre tartok magánórákat is, általában olyan tehetséges gyerekeknek, vagy nagyon pályakezdőknek, akik nagyon tehetségesek, ők általában egyetemre mennek tőlem, vagy középiskolába, és műkedvelőknek is. Ezen kívül most van az életemben egy ilyen új láb, most már egy sikeres évad lement, az előző évad legsikeresebb szórakoztató darabja. Mi voltunk, ez egy világpremiér, a Woody Allen Brooklyni mese című darabja, ennek én vagyok a zenei vezetője, ez egy teljesen új világ az életemben. Egyébként a Szabó Máté, aki ennek a darabnak a rendezője, és a Miskolci Nemzeti Színház, azt hiszem, művészeti vezetője, ő azért magánnövendéken volt. Oda jött hozzám egy zongora boltban, és mondta, hogy fú, nagyon szép ez, amit játszom, mi ez? És akkor persze én nem azt válaszoltam neki, hogy hagyjam a békén, hanem mondtam neki, hogy képzeld el, ezt ma én tegnap füleltem le, ez a Stella by Starlight bevezetőjében van ez a rövid rész, a Jarrett játsza a Standard Live-on. Hú, meg tudnád nekem is tanítani? Azt hiszem az első magán növendékeim között a Szabó Máté volt, tehát ő tanult jazzt tanulni, én meg tanultam, hogyan tanuljuk, tanítjuk ezt.
0: És ez jellemző, hogy valaki ilyen erős vagy nagy ambíciókkal hozzád fordul, akkor nem hátrálsz meg, és azt mondod, hogy jó, hát próbáljuk meg, mert azért az oké, hogy ezt lejátszani, de az, hogy ezt valakinek megtanítani, hogy valakinek ez az első kérdése, szóval, hogy...
1: Máté már zongorázott.
0: Jó, de a bátorság itt is jelen van.
1: Megint a bátorsághoz lyukadtunk ki, vagy ahhoz, hogy merjünk valami mást csinálni.
0: Ez a tanára is, meg a diákra egyaránt akkor vonatkozik a bátorság. Hát azért a tanításban, ha az nincs meg, most ez az elhangzottak alapján, akkor azért...
1: Az a helyzet, hogy az improvizáció készsége, hogyha az ember azt a zenében fejleszti, akkor a magánéletében is egy sokkal elfogadóbb, kreatívabb, bátrabb, szeretetteljesebb viselkedést tud tanúsítani az embertársai felé. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, amikor te valakivel beszélsz, és ő rászűkült egy dologra. Nem tudsz más tenni, mintha esetleg közelebb tudsz az ő teréhez kerülni, megsimogatod a vállát, és azt mondod neki, hogy menj békével, barátom. Nem tudsz vele már mit kezdeni, mert ő nem enged semmit, és te pedig bármit megpróbálsz ugyanabban az álláspontban maradt. Általában azért, ha valaki egy picit flexibilisebb, alapvetően az, hogyha az ember az életében is olyan improvizatív, és el tud gondolkodni azon, hogy vajon a másik ma miért lehet feszült. És nem csak azon gondolkodik, hogy ő maga most miért nem tud célt érni valaki mással, akkor kicsit könnyebb az élet.
0: Ha most ezt nagyon sarkítva, akkor azt mondhatjuk akár, hogy egy jazzzenész könnyebben kezelhet bizonyos konfliktus helyzeteket az életben, mint az a klasszikus zongorista, aki mondjuk világéletében csak a kotta alapján és bizonyos keretek között játszott, és soha nem is próbált meg kitörni.
1: 100%-ban nem mondható így ki.
0: Most az érzetet próbálom ezáltal kicsit sugallni, hogy mire képes az improvizáció.
1: A klasszikus zene interpretációval foglalkozik, és azon belül találja meg a szépségét, azon belül találják meg azt a dolgot, amitől hatalmas művészetet tudnak létrehozni. A jazzzenélés esetében pedig, ahogy vége van a fő témának, utazás az ismeretlenbe. Vagy nem tudom én, a föld körül x nap alatt. Tehát itt Verne Gyula regény kezdődik el, onnantól kezdve, hogy az ember végzett a fő témával. Ott bármi történhet. Tehát ez nem egy megírt dolog, vannak szabályok, harmóniakör, stílus, de ha az ember kreatívan és nyitottan áll hozzá ahhoz, amit ott történik, ami azt jelenti, hogy dobhattok nekem is labdát, és én is dobok nektek, akkor egy olyan kockázatot vállal, amit ugye Miles Davis maga is mond, hogy jazz nincsen kockázat nélkül. Tehát, hogyha én arra az akkordra azt a skálát, úgy, ahogy van, ráburítom, amit éppen jó működik rá, aztán csokkolom, mindenki szedje össze, ami jó belőle, vagy pedig azt mondom, hogy megvárom, mi játszik a bőgős, vagy játszok egy olyan ritmust, mit reagál arra a dobos. Vagy hát ugye én most már itt elég régóta viszonylag egy tempóban beszélek, ugye így improvizálni nem szoktunk. Ugye, tehát mi a környezetet figyeljük, hogy ahhoz képest tudunk-e valamit hozzátenni ehhez, hogy ez jobb legyen. És akkor sem történik probléma, hogy az ember felemeli a kezét és nem játszik.

0: Azért érdekes, mert az életre valahogy mind a kettő jellemző, ugye idő határokra megyünk valahova, betartunk bizonyos kereteket, ugyanakkor hát az kiszámíthatatlan, hogyha valaki kilép az utcára, akkor ott mi fog vele történni. Ilyen szempontból szerintem persze fontosak ezek a keretek, de hát az egész élet egy improvizáció.
1: Persze. És hogy ezt minél inkább elismer, el tudja fogadni az ember, annál inkább könnyebben tud élni, és a zenében is könnyebben tud mozogni.
0: Akkor ha már a zenében könnyebben mozgás, akkor te most jelenleg mely formációkban mozogsz a legkönnyebben?
1: Én jelenleg a Trio Alla Kodállyal most nagyon-nagyon keveset játszunk, Olá Dezső Trióval tartunk edukációs előadásokat gyerekeknek és koncertezünk, játszunk csak trióban és kamarazenekarral mostanában, aztán van egy új szerelem, ez a Vibraton Kvartett, ezzel fogunk itt játszani a Magyar Rádió épületében, és rögzíteni is fogjuk ezt az alkalmat. Itt Szaniszló Rihárd, Pecek Lakatos András, Olá Péter és jó magam írom a zenét és a zenei koncepciót. Ezen kívül van egy nagyon jó wellness zenekarom, ahol nekem nem kell zenekart vezetni, nem kell semmit csinálnom, csak beülnöm és figyelni és jól játszani, ez a Bágyi Balázs New Quartet. De az imént említett Bágyi Balázs dobol, Olá Péter bőgőzik, és a Szolakatos Sándor szaxofonozik. Ezen kívül ugye a színházban vezetem ezt a klarnét bőgő zongora triót, amivel ugye előadásokat csinálunk. Akármilyen furcsa, és itt is Olá Péter bőgőzik. Kedő László klarnétozik, Mester Dániel és Nagy Martin. Tehát ilyen három váltónk is van. Most így gyorsan, most jelent meg egy duó lemezünk a Möntör Mátéval, és most kezdtünk el vele koncertezni. Az egy nagyon érdekes dolog, mert ugye lemennek a próbák. Rögzítjük a lemezt, most itt mindenki képzelje el, hogy idézőjelet mutatok az örökké valóságnak. Tehát az a lemez már nem fog változni. Azt fölvettük. Most elkezdtük játszani koncerteken, az első koncert most volt a hétvégén Somorján, és meglepően ugye új életre kelt a szövet. És most ezt nagyon élvezzük, és reméljük, hogy minél több meghívást kapunk majd.
0: Van olyan kitűzött cél, ami mondjuk az elkövetkező időszakban fontos lehet neked, akár ha már hónapokra, évekre is látsz előre, ez bármi lehet, ami a kreativitásra jellemző?
1: Valamiért egy bizonyos cél elérése körülbelül olyan 10 évig nem sikerült. Sok szimfonikus zenekarral volt tárgyalás, előrelépés, aztán valahogy nem sikerült. Ellenben most a Filharmóniai Társasággal lesz egy olyan koncertünk augusztus 30-án a Várkert Bazárban, ahol Kodály reflektáció, Bartók reflektáció és egy saját szimfonikus zenekari művem is meg fog szólalni. Ebben a Vibraton Kvartett és a Filharmóniai Társaság szimfonikus zenekara fog közreműködni. Vicces, mert ilyen egynemű, kisebb, furcsább idézőjelben összeállításokban klasszikus fúvósötös, rezes kvintett, kamarazenekar, vonós négyes, ezekre mind írtam. De úgy egybe ez az egész, amikor ez így szimfonikus zenekar, az nem tudott összejönni, természetesen hangszereltem már sok ilyet, többek között itt, ami az MTVA épületében először elindult. Mondhatom azt, hogy én voltam a keresztapja az MR2 akusztiknak, és az első zenekar Heaven Street 7 volt, és az Ez a Szerelem című kompozíció, akkor próbáltuk ki először, annak én voltam a hangszerelője.
0: Ezt nem is tudtam.
1: Hát vannak itt még dolgok a bekötött zsákban, kérem.
0: Tehát akkor a szimfonikus, vagy egy picit a klasszikus felé is vezet majd az utad, végül is ezt elmondhatjuk ebben az évben.
1: Igen, most ez egy ilyen olyan mérföldkő, amit végre elérhettek, igen.
0: Hát rengeteg dolgot soroltál már csak a közeljövőből is, és számtalan formáció tekintetében kívánom, hogy minden valósuljon meg úgy, ahogy szeretnéd, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk itt egy picit a múltról, meg főleg amit mindenki magával vihet a bátorságról és a kreativitásról, úgyhogy nekem nagy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Olá Dezső, jazz zongoraművész, zeneszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Round My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A köztársasági elnökjelöltekről tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány, a szakmai szervezetekkel jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. A tárcavezető hozzátette, a vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Csaknem 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap. Közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalta az állami társaságnak. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok, a párakapuk, még a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Réti-Majori és Rét-Szilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna halpusztult el, a közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a Rét-Szilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. Baleset miatt pótlóbusz jár a 2-es metró vonalán a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között, közölte a BKK. A mentesítőjáratok a Batthyány tér megállót nem érintik. Ami pedig a várható időjárást illeti. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Run My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Olyan lemezt csinálok, amikor fölhív a Gőz Laci, mondjuk, hogy figyelj Viktor, ezt kéne csinálni, akkor csinálok egy olyat. Vagy most van egy lehetőség, hogy a Fonóba kiadjunk egy lemezt, akkor azt csinálom. Vagy, tehát, hogy ugyanígy nem olvasok könyvet, ugyanígy nem keresek semmit. A dolgok jönnek velem szemben, és ezeket próbálom megérteni, és próbálom a helyzeteket beteljesíteni. És szerintem ez nagyon jó, mert hát nem érzek egy megerőszakolást a gondolatmenetemben, és szerintem ez nagyon jó, hogy én ezt akarom, meg ezt akarom beteljesíteni, meg ez fog jönni, és ez lesz az elkövetkező 20 évben. Akkor megkérdezik, és hogy látod magadat, hogy 20 év múlva hol leszel? Fogalmam sincs. Van egy olyan mondatom, amit én magamnak ilyen mantraként szoktam mondani, hogy adja a felső, hogy az legyek, aki lehetnék.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Pisztráng zenekar a Szabcsi Rádió küldbe a dalot felhívásának egyik győztese. Mackó című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, Around My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A 20-as, 30-as években a jazz zene és a pop zene az még egy jó volt, tehát hogy tényleg abszolút az emberek arra szórakozásként használták ezeket a zenéket, elmentek, jól érezték magukat, nem olyan tudták lejátszani még. És a nagy elválasztódás ugye az a bebop korszakkal indult, amikor ott jelent meg az a jelenség, hogy a zene az egy elvont, egy absztrakt művészeti ág lett lényegében. És nyilván ott szétvált, elindultunk abba az irányba, amikor az emberek hallgatni jártak, és voltam, maradt a másik is ág is, amikor szórakozni, és akkor nyilván ez most én nem vagyok nagyon jó jazz történész, de ezeket végig lehet követni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután öt kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Gájer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Round My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte. A képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfőjelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt-Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai szigetre, a H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi, sűrűbb menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. Életveszélyes, gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán, a fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre. Ez azonban életveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt. Végül pedig az időjárásról. Jelenleg 26 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 29-31 fokot mérnek. Az ország nagy részén süt a nap, a Dél-Dunántúlon vannak helyenként felhősebb körzetek. Derült napos idő várható a folytatásban is, számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: a Mikulás tárgya veled.
1: Jazz napló.
2: A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Run My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az ütő hangszerek, tehát legalábbis ezek a fajta ütő, tehát ezt is több felé szedném, most a klasszikus zenén kívül természetesen, tehát van ugye a dob felszerelésen való játék, akkor van az olyan ütőhangszeres, aki a dallamhangszer, tehát marimba, vibrafon, és emellett van a kézi ütőhangszereknek a világa, amivel én foglalkozom leginkább, de természetesen ez is összefügg a három. És a kézi ütőhangszerek világában bizony nagyon-nagyon sok ütőhangszer van, meg nagyon sokféle kultúrával találkozol, hiszen ezek a dobok, teszem föl, Indiából, Brazíliából, Kubából, Afrikából, bárhonnan származnak, és ahhoz, hogy ezeken a hangszereken megtanulj játszani, természetesen hallgatni kell és tanulmányozni az ottani zenéket.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső a Run My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Golden Green.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a dinamikája egy bálzenélésnek, mint egy zeneakadémiai föllépésnek. Ugyanazokat az energiákat kell használni, csak a következmények mások. Tehát mondjuk a lagzin, mi nem vagyunk jók, és három szám után nem áll föl a násznép táncolni, akkor az örömapa ott elő fog kerülni, és abból baj lesz neked. Az utcán csak nem állnak meg, és nem dobnak pénzt. A zeneakadémián meg lehet, hogy nem jön legközelebb, tehát nem fog kifütyülni, de ha nem érzi bármelyik szintéren azt a fajta szükséges energiát, azt a megfogalmazhatatlan valamit, ami őt érdekli, akkor nincs meg a varázslat. És nagyon jó nem a színpad mögé bújni, meg nem a diploma mögé bújni, meg nem a művészség mögé bújni, hanem úgy őszintén oda tenni magad. És nekem ez nagy segítség volt, ez a fajta úgymond civil muzsikálás.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Run My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzetegységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza párt jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. Meringer Marci, Koli és a Blahalújzi Anna Sziget fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en. A Duna Média Szolgáltató tájékoztatása szerint egyre több előadóval sikerül megegyezni fellépésük közvetítéséről. Mintegy 900 fiatal vett részt a Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborin. A nemzetközi összejövetelen elsősorban a visegrádi országok cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. A jelenlévők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kutató űrhajósával, valamint Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok magyar paraatlétával is. Jelenleg 27 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 31-32 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk helyenként erős lehet a szél, hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allegheny Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Round My Solar című szerzeménye hallható. Majd ezt követően Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Szép estét kívánok mindnyájatoknak, itt az akusztikban. Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Sok szép verset gyűjtöttem össze, olyat, ami nem azért lett összegyűjtve, hogy üzenjen valamit, hanem én egy nagyon rossz tanuló voltam, és így kompenzálok magamnak mindig egy érettségi számomra, hogyha verseket játszom. Annyira nem ástam a költők életébe bele magam, mert így lehúznak egy néhányat, így megnéztem. Például van Kadarkai Endrének az a csodálatos műsora, ahol beszélnek Adiról, József Attiláról, és meghallgattam azokat is, megolvasgattam, és mondom, hogy hát én annyira azért Kurt Cobain nem voltam, de egy részét azért űztem, és most így igyekszem megnyugodni, és szeretnék egy lelki mankót, és ezt találtam. 2015. március 15-én kerestem egy Ady Endre verset, hogy ne Petőfi vers legyen, és akkor így megszerettem ezt a dolgot, hogy tökéletes versek vannak, csak meg kell zenésíteni őket, és így hozzájárulhatok én is az irodalomhoz, a költészethez. Köszönöm, hogy itt lehetek. Petőfi Sándor, én. Annyit azért hadd mondjak el, hogy január 1-én keresztelték, nem akkor született. És sok más tudok még, de inkább muzsikálok. Petőfi Sándor, én.

Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a két Petőfi vers volt, amit nagyon szerettem volna itt előadni. Esetleg tudjátok azt is, hogy akkora figura volt, hogy időközönként, amikor vasárnap úgy gondolta, fölment a Budai Várba, és random leállított embereket, és megkérdezett, maga tudja, hogy én vagyok az ország legnagyobb költője? Szóval elég idegesítő figura lehetett, de szokták mondani ezt is, hogy olyan verset, mint Petőfi anyám is írt, csak még nem ült le hozzá. József Attilával folytatom, nagyon sokan szeretjük, és én is. Igyekeztem inkább olyan verseket keresni, ami nekem tetszik meg nagyon, és azokkal foglalkoztam, nem amit a tankönyvben találtam. Megfáradt ember.

Egy részeg ember fekszik a sineken, a bal kezében tartja a bugykosát, és horcsog, alszik hajnali hívesen, az íj az úton most ügetel tovább.

az utóbbi a távol zongora mellett folyt, csak nem konferáltam fel, de köszönöm a figyelmet. Folytatom egy utolsó József Attila verssel, ami számomra nagyon kedves, és egy nagyon jó barátomtól, hip-hop cimboránktól ismerhettem meg. Ezt nem a tankönyvben találtam, se nem a könyvben, hanem ott volt Facebookon, és mondom, ez gyönyörű, szép, és gondoltam, hogy megcsinálom. Azt mondják.

Köszönöm szépen. Kortárs költőnek vagy dalszerzőnek én a Lovasi Andrást választottam, nekem is nagy kedvencem, és én is nevelkedtem rajta, és csodálom. És van egy kedvencem, ami számomra nagy kedvenc, a Szívrablás, fogadjátok szeretettel!

és most benne vagyok, még sosem volt sűrűbb homály. Pont az az egy, az az egyetlen darabja az kéne. Elvinném, s ha nem akar meghalnia.

És most kopognak az ajtóban, áll, én meg örülök, hogy itt vagy. Bolond voltam tegnap is, mondom asszonyom, holnap mögöttem szívek elkulognak, mások kezet csokolnak, építsünk újat, út az újnak, falazzuk be a régit, vérembe ívódott a szerelem, de csak a száraz vörös szépít. Én kedvesen vagyok hülye, árud el a félszi, csukjuk be, csak mi lássuk, mert sok kis hülye néz itt, mindenem itt van, mégis várj, vágyom egy dobbanásért, majd találkozunk egyszer, meghalhatsz te másért, csak a cagú gúnyosan, töltök még egy kortyot, hisz ideg lett a véred, mert tucat palackos bor volt, én imádnám a testem, ez naponta többször érni, semmi nem jelent többet az ereidbe csorgó vérnél. Szeretkezz a holddal, én el leszek a nappal, pont azzal az egyel, azzal az egyetlen darabbal, szolgálja létünk, amíg van, csak is hiánytalan hülye voltál, voltam én.

Köszönöm szépen. És a sok véres vers között úgy gondoltam, egyszer felteszem a kérdést így a Facebook timeline-on, hogy milyen másikat lehetne választani, amilyen sokkal kedvesebb. Aztán mégse egy kedves akadt, de nagyon szép számomra, és örömmel és szeretettel csináltam meg Karafiát Orsolyától, a Vigyázz rá Föld, óvjátok Istenek!

Köszönöm szépen. Sok szép verset írt Adi, így kezdődött az egész poétás ötlet, cirkusz, bármi, rosszul voltam lelkileg nagyon, és gondoltam, hogy kell valami lelki támasz, kapaszkodó, mankó, amitől jól érzem magam, és akár öregségemig elkísér. Lassan öregszem, nem sokára 50 éves leszek, és így boldog vagyok, hogy egyedül is csinálhatok valamit. A hangszer rám vár, akkor veszem fel, amikor szeretném. Most játszom négy csoda szép Adi Endrét, legyen az egyik kötelező vers tankönyvből. Góg és Magóg fia vagyok

0: Köszönöm szépen!
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
0: Következő, ülök az asztal trónon. Én is szeretek borozni, én azt tudom róla, hogy a vége fele elgyem a szívét. 4 üveg bort, meg 4 doboz cigarettát fogyasztott el. Hasonlóakat én is csináltam, nem éppen ilyen vadul, de ilyeneket írni én nem tudok. Éppen ezért igyekszem megzenésíteni.

mondja, de elkísérjen egész a síromba, álljon elémbe, izzó forró nyárban, téged szeretlek, te vagy, akit vártam, legyen kirugdalt, kitagadott széda csak a szívében.

És az utolsó, amit nagyon szeretek tőle, Farsang a Dunatájon. Nyugodtan tapsolhattok, ha szeretnétek. Köszönöm.

Köszönöm szépen! Játszom egy Kosztolányi Dezsőt. Ó, én szeretem a búzspesti népet.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
1: Köszönöm szépen. Van itt egy fiatal kis költőhölgy, Kiskunfélegyházi, és a Múzeumok éjszakája volt tavaly előtt, és Samu Csilla barátom felkért rá, hogy nézzek rá a 100 versre, és abból találjak egy olyant, ami számomra megzenésíthető, vagy ami nekem tetszik. És én végigmentem mind a 100 versen, és mondom, ó, ki ez a pici lányka, aki 16 évesen ilyen gyönyörűt írt. Később tudtam meg, hogy 16 éves, és mondom, Jézusom, én mindjárt 40 vagyok, vagy több mint 40, és 16 évesen én azt se tudtam, hogy hol vagyok. Lehet most sem még mindig, de a Lónyai utcában.

Köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy itt lehettem. Utolsó vers megzenésítésemhez érkeztem. Az nem más, mint Arany János, Letészem a lantot.

velem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél, hová levél? Oh.

tettere mosoly át, bár sunypalásban járt a föld. Hadár zengett minden bokorban, midőn az ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Nem így magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim.

0: Köszönöm, hogy itt lehettem. Én voltam a Poétás műsorommal Bíró Szabolcs, Maszkura.
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. A Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, Around My Solar című szerzeménye hallható. Közreműködik Elek István, Bori Viktor, Nagy Péter és Kovács Zsolt.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Pflummorsi Quintet koncertjét, majd Olá Dezső, Around My Solar című szerzeményét hallották. Közreműködött Elek István, Bori Viktor, Nagy Péter és Kovács Zsolt. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2017. június 6-án és 2017. május 19-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Pflummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, Around My Solar című szerzeménye hallható. Közreműködik Elek István, Bori Viktor, Nagy Péter és Kovács Zsolt.

0: Köszönjük szépen, hogy ennyi szüleim.
1: Első számként Bill Dobbins szerzeményt játszottunk el, a címe pedig az volt, hogy Lose Your Life. Zana Zoltán játszott a tenor szaxofon szólón. A dobszóló pedig Peter Erskine.

0: Köszönjük szépen. Peter Erskine szerzeményét hallhatták, Northern Cross címmel. És Fehér Géza játszotta a gitárszólót. És én Fekete Kovács Kornél játszottam a trombita szólót. Köszönjük szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Scotland Africa, ez volt a címe Peter Erskine szerzeményének, és a szólókat játszották Fehér Géza, Csetei Ákos és Peter Erskine. Most pedig, hölgyeim és uraim, egy olyan szerzemény következik, amit Hárs Viktor írt, illetve hangszerelt is egyben, és kifejezetten erre a mai alkalomra született meg ez a kompozíció. Címe az, hogy Wedding Ghost.

0: Hans Viktor szerzeményét hallottam. Wedding Ghost címmel. Cseke Gábor zongorázott. Csejtei Ákos szoprán szaxofonon játszik. És a dobszoló Peter Erskine játszik. Most ismét egy saját kompozíciómat fogjuk eljátszani, amely szintén Bill Dobbins hangszerelésében fog elhangzani.
1: The title of it is Bulgaria.
0: Címe az, hogy Bulgária.
1: But I dedicate it tonight to all the people of Hungary.
0: De ma minden magyar embernek ajánlom ezt a dalt.
1: Thank you.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Köszönjük szépen! Journey to the Center of the Blues, Ducsai Szabolcs. Trombitán játszott. Cseke Gábor zongorán. Hárs Viktor játszotta a nagybőgő szólót. Peter Erskine dobszólót. Az ő szerzeménye is volt. To be or not to be, ez a címe most következő kompozíciónak.

Köszönjük szépen, To Be or Not To Be, Peter Erskine szerzeménye. Szólókat játszották, Hámor János trombitán, Fehér Géza gitáron. Köszönjük szépen. A most következő kompozíció szintén Peter szerzeménye és Bill Dobbins hangszerelése. Song for Jacko ez a címe.

Köszönjük szépen, ez volt a Song for Juggling. Kolman Gábor. Hárs Viktor. Ducsai Szabolcs. Köszönjük szépen. A most következő darab pedig egy ismert Miles Davis kompozíció. Címe az, hogy All Blues.

0: Köszönjük szépen, ez volt Miles Davis All Blues kompozíciója. A szólókat játszották Peter Erskine. Friedrich Károly, harsona. Dúcsai Szabolcs, trombita.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Peter Erskine. Zola Zoltan. Budapest Jazz Orchestra.

Yes and no. Thank you. The Budapest Jazz Orchestra.

Köszönjük szépen! Még egy darabbal készültünk a mai estére. Köszönjük, hogy eljátszhatjuk. Melynek az a cím, hogy ítélet.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Pflummorsi Quintet koncertjét, majd Olá Dezső Around My Solar című szerzeményét hallották. Közreműködött Elek István, Bori Viktor, Nagy Péter és Kovács Zsolt. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2017. június 6-án és 2017. május 19-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.